0: Sigurður Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergssonar landlegu sjómana sem fylgdi oft grátur og hlátur. Með Sigurði lék hljónsveit Björns R. Einarssonar, upptakani frá 1956.
1: Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur la boulangerie.